Franz Xaver Richter B-dur szimfóniáját a L'Orfeo Barokk Orchester adta elő Mihi Geig vezényletével. Doknányi Ernő opusz 29-es zongora darabja következik, Variációk egy magyar népdalra címmel. Prunyi Ilona zongorázik.

0: Johann Sebastian Bach 183. kantátája hangzott el. Sie werden euch in den Bann tun. Szólót énekelt Joan Lann, Daniel Taylor, Paul Agnew és Panayotis Ikonomu. A Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat Sir John Eliot Gardiner vezényelte.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolták be a rádiót. Tóth Endrét hallják. Elővesszük Justin Taylor francia régi zenész, csembalista, zongorista lemezét, amely az Intim Chopin, bensőséges Chopin címmel jelent meg, és amelyet egy 1839-es Pleyel pianinon rögzített a muzsikus. Most két etűd következik az Opus 25-ös sorozatból. A numero 1-es Ázdur, úgynevezett hárfaetűd, majd pedig a numero 7-es Cismol darab.